Tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, tunk, t